0: ágot a falván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozótt tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

szellemeket látok. Én mögöttem nem maradhat lábnyom. Félvára veszem a kabátom, de nehéz, be nem vál a súlya, amit rányom. Bocsi apa, köszi a kabátot. Abba teszem zsebre a világot. Abban leszek én is, amíg állok. Felismer, hogy benne, aki látott.

fajta. Kíváncsi, hogy mi az, ami hajtja. Keresi a szöget, ami tartja. Pedig csak egy tű van a szén a közalban. Sose vagyok dühös, pedig kéne. Lehet haragudni olyan, mint a méreg. A szemem előtt peregnek a számok.

0: egymáshoz talán. Most szirmot bont a hajnal, kialszik az utca fény. Nem ébresztőre keltem, engem csak te keltettél. Bár nem hallom a hangot, mégis bennem szól. Ez játszott bennem
1: körbe. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a kánikula, az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén, a zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Időjárás jelentés.
2: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északat 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat Veleméren, Pankaszon, Felső Jánosfán és Bajánsenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap természetesen Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép például Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekar ad koncertet. Vasárnap folytatódik a kirakodó vásár, a nagy színpadon gyermekkoncert, néptánc bemutatók sora és hagyományőrző műsorok szerepelnek. Az esti zárókoncertet a Soul Wave zenekar adja. Ez csak egy kis ízelítő az őrségi program kavalkádból. Az események részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Vele csinálunk önöknek kedvet az ikonikus fesztiválhoz. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.

0: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat Veleméren, Pankaszon, Felső Jánosván és Bajánsenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap természetesen Őri Szentpéter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép például Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekar ad koncertet. Vasárnap folytatódik a kirakodóvásár, a nagy színpadon gyermekkoncert, néptánc bemutatók sora és hagyományőrző műsorok szerepelnek. Az esti zárókoncertet a Soul Wave zenekar adja. Ez csak egy kis ízelítő az őrségi programkavalkádból. Az események részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Vele csinálunk önöknek kedvet az ikonikus fesztiválhoz. A városvezetővel azonban először az aszbeszt helyzetről váltottunk szót nem véletlenül. Emiatt csak nem elmaradt a rendezvény. Egy hónapja még bizonytalan volt a megrendezés, de a helyzetet megnyugtatóan rendezték.
1: Nem sokára Őrségi Vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű ugye az idei Őrségi Vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés, nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapásra alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatása, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. Őrségi Vásár megszervezésének.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Őr Zoltán, Őri Szent Péter polgármester a vendégünk, aki a 44. őrségi vására invitálja önöket, amelyet jövő péntektől vasárnapig tartanak majd. És akkor lássuk is a gazdag program kínálatot.
2: Valóban gazdag, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a víziház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg. Aztán a hagyományos kapornaki találkozóval folytatjuk, ugye Kapornakon, Szlovéniában, de nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy Kapornak is ugye a történelmi őrség településeinek egyike, ezért az őrségi vásár helyben van. Gyakorlatilag itt minden évben a természethez, népszokásokhoz kötődő előadások, kiállítások nyílnak. Ugye volt már gyógynövényes bemutató, voltak előadások a méhészkedésről, hogyha jól emlékszem, sőt a hajdina vetésről, a hajdina hasznáról is volt, hallgathattunk színvonalas előadásokat, idén pedig a népi hangszerek lesz a téma, és nagy valószínűséggel megszólaltatásra is kerülnek majd ezek a népi hangszerek. Természetesen Kapornakon, a tájházban lesz a helyszíne ennek, és hagyományosan minden évben egyébként itt szoktak elkezdődni az őrségi vásár programjai. Most egy kicsit Velemér ugye előre jön ez a 2 órás program kezdéssel. 4 óra 30 perckor kiállítás megnyitó lesz Pankaszon is. A Nemzeti Művelődési Intézet szakkör programja keretén belül papírfonó szakkörről készült alkotásokból készült ez a kiállítás, amit szintén Éles Krisztina Nemzeti Művelődési Intézet módszertani központ vezetője nyitja meg, és Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet vasvármegyei igazgatója. Közben működnek az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola Citera és népi énekes tanulói.

0: Végén kezdődik a 44. Körségi Vásár. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
1: 6 órakor este kiállítás megnyitó Felső Jánossal. Itt egy modernebb téma kerül most a kiállítás fókuszában, és Lego kiállítás veszi kezdetét, és ugye az ünnepség ideje alatt szombat és vasárnap lesz megtekinthető 10 és 16 óra között ez a kiállítás. Retro talk show-val folytatódnak a péntek délutáni programok, a Szepárai Őrségi Művészeti Szalon Retro és Hagyományközpont művészeti vezetőjével, Török Károlya Miszói Mariannával és Török Károlya, valamint meglepetés vendége, természetesen Hegyház Szent Jakabon a Vadása tónál, a Villa Vadása kert színpadán. 6 óra 30 perckor kiállítás megnyitó Bajánsenyén, minden évben ugye az Őrségi Vásár programját képezi a Bajánsenyei kiállítás megnyitó is. Ezúttal a Bajánsenyei Egyesületek bemutatkozása történik, ugye kézműves alkotásokat láthatunk. Aztán kezdődnek is a szombati programok. 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, hiszen 12 kilométer és 25 kilométeres távon is lehet elindulni, a szintidő a 25 kilométernél 400 méter, a 12 kilométernél pedig 140 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Szalaszőr az Olcsai Kis Zoltán faluháztól indul a program, és ez már 27. alkalommal képezi részét az Őrségi Vásár program kínálatának. 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csepreg város fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikhoz abból a megfontolásból semmiféle forgalmi akadályt nem szeretnénk pluszba képezni, hiszen ugye az Őrségi Vásár útlezárásával és a 10 000 ember megjelenésével azért szokott egyébként is közlekedési nehézségeket okozni, és ezt minimálisra szeretnénk redukálni. 9 órakor Irakodó Vásár Őri Szent Péter központjában a már megindult, megújult rendezvényterületen természetesen több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és folyamatosan jelentkeznek még, úgyhogy végleges számot még nem tudok mondani, mert naponta jelentkeznek többen az Őrségi Vásárra. És hát 9 órakor természetesen a 44. Őrségi Vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a Vásári Nagyszínpad Őri Szentpéteren és az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola citara és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó ceremónia. Fél órával később kiállítás megnyitó veszi kezdetét a Fixay Edit művelődési házban. Nagyon érdekesnek ígérkezik a téma egyúttal nosztalgikusnak, hiszen Egykor volt gyermekkor címet viseli ez a kiállítás, ami a gyermeki pillanatok az őrség múltjából kiegészítő címmel, ugye a régmúlt, a gyerekkori emlékek, játékok világába kalauzol bennünket vissza, az óriás mackók világába, a pedállal hajtható moszkvicsok világába, talán még emlékszünk néhányan erre, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt ezek voltak a menő gyerekjátékok, és ezeket a gyerekkori emlékeket igyekszik most megragadni ez a kiállítás. A kiállítás Török Károlyi Miszói Marianna nyitja meg az Őrségi Baráti Kar közreműködésével.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármester a vendégünk, aki a 44. őrségi vására invitálja önöket, amelyet jövő péntektől vasárnapig tartanak majd.
2: Aztán tavaly óta szerencsére úgy néz ki, hogy állandó programelem a játékos ismerkedés az Őrségi Nemzeti Park természet értékeivel, és az őshonos házi állatok bemutatója. Ez tavaly is óriási siker volt egy parki területen, ez egy állatsimogató, állatbemutató, tavaly kis csikóval, kis bocival, és a névadásra is sor kerülhetett ugye a vendégek, egy kalapba, cédulára fölírhatták, hogy milyen nevet javasolnak a kisbocinak, és végül is a Réka név győzedelmeskedett emlékeink szerint, úgyhogy Rékának hívták. Nevezték el akkor az őrségi vásár látogatói, nyilván egy kisgyerek lehetett azt a bocit. A 14 órakor könyvbemutató a Szikszajedit művelődési házban, fotózás és

adásában, majd 16 órakor Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub műsora következik. A mulatós zene kedvelői örülhetnek, hiszen 5 órakor Csocsász lép fel a nagy színpadon, majd pedig Kaukázus élő koncert kezdődik 7 órakor szintén itt a nagy színpadon. Ezzel párhuzamosan ugye egy másik újítás, évekre visszamenő újítás, hogy két színpada van az Őrségi Vásárnak. A kis színpad a Gesszenyefa árnyékában, a Szikszai Edit Művelődési Ház udvarán található, ahol 15 órától Monferi Akusztik műsoron népszerű felnőtt és gyerekdalok saját szerzeményekkel tüzdelve veszi kezdetét, majd pedig 6 órától Stand Up Budapest humoristáinak előadása következik. Major Vanda és Török Ádám lépés.

0: Hónap végén kezdődik a 44. Körségi Vásár, június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
1: 21 órától, ilyen még nem volt a program kínálatban, de valamikor ezt is el kell kezdeni, retro kertmozi, filmvetítés, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküled című film, ugye ezt nagyon sokan szeretik, magyar filmről van szó, ugye romantikus vígjáték, Demjén Ferenc zenéjével. És már is indulnak a vasárnapi programok, ugye június 28-án vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodóvásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója, az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az Őrségi Vásár program kínálatával igyekszik megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrzött citerazenekar Körmend,

Dörmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is. Természetesen 17 órától a Gerej-Betli duó lép fel ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására. 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik Dörmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának. Ezzel párhuzamosan a kis színpadon, a Gesztenyefa árnyékában 15 órától Fabók Mancsi bábszínházának előadása a Halhatatlanság országa, ugye ez egy gyermekmese, 16 órát 30 perc gyermekműsor a Kalimpa Színház előadásában, ő is állandó és népszerű résztvevői az őrségi vásár program kínálatának, sőt a Tök Fesztivál program kínálatába is beépülnek, majd pedig Fabók Mancsi bábszínháza előadásában Azért a kis bolondságért, ami egy felnőtt mese, kerül bemutatásra, és hogy ezzel a két programmal, a kis színpadon, ezzel a bárszínházi előadással, a nagy színpadon pedig a Soul Wave koncerttel, a 7 órakor kezdődő Soul Wave koncerttel zárjuk a 44. őrségi vásár programjait.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Hónap végén kezdődik a 44. körségi vásár. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
2: Nagyon átgondolt, nagyon szépen egymásra épített, a lehető legszélesebb rétegeknek, generációknak szóló program sorozatot látok itt. Ehhez, ennek összeállításához, valamint a szervezéshez ismét az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények harmonikus együttműködése kell, ugye, a sikerhez.
3: Mindenféleképpen összefogás nélkül ez nem megy, és ebben az évben különösen nagy szükség van erre, tehát egy ilyen horderejű rendezvény lebonyolításához, sikeres lebonyolításához, a parkoltatáshoz, a területek előkészítéséhez, a leigazításához, igazításához, azért, hogy ünnepi pompájában fogadhassa a kedves vendégeket, az idei jövő őrségi vásár is. Nagyon-nagyon sok előkészítő munka és összefogás szükségeltetik, és hát a civilek nélkül természetesen nem boldogulnánk, de nagyon sok intézmény segítséget is kapunk, azt is el kell mondanom, hiszen az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága is kisegít bennünket területek lakaszállásával, rendelkezésre bocsátásával. Például ugye az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság biztosítja a VIP parkolót is ugye a meghívott vendégek számára, és hát természetesen ugye ők biztosítják, ez egyik nagyon fontos programkínálat elemet is, ezt az állat simogatót és az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeinek a bemutatását is, hiszen egy sátorral is kipakolnak ők, ahol népszerűsítik a kiadványokat is, természetesen is bemutatják ezen keresztül a térséget, de a rendőrség, a Magyar Közút KHT mind-mind tényleg a sarkukra állnak, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük, ki bójákat biztosít ehhez, ki a rendfenntartásban segítkezik, és hát a helyi civil összefogás pedig tényleg, ahogy mondtam, elengedhetetlen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy társadalmi munkába még külön ehhez állampolgári segítségeket is fogunk kapni, azért, hogy tényleg méltó pompájában üdvözölhesse Őri Szent Péter is, és a térség egyéb települései is az ide látogatókat.
2: Az interjú zárásaként még ilyen szolgálati közleményként, mivel megint csak biztos, hogy sok látogató, sok autóval érkező várható erre a hétvégére. A parkolással kapcsolatban van-e újdonság, vagy mik az alaptudnivalók?
3: Az az újdonság, hogy itt már ugye egy nagyon komoly zöggenőt elhárítottunk, nevezetesen ugye a parkoló jegyszedések ezúttal a kijelölt, ezúttal is, tavaly ezt már meghonosítottuk és teljesen jó működött, tehát a kijelölt parkolókban történik a parkoló jegyeknek az értékesítése, ami már sok évre visszamenőleg nem változott, 2000 forintos árat kérnek itt a civil szervezetek aktivisták a parkoló területek bejáratánál, és hát biztosítják akkor a kultúrát, parkolási lehetőségeket a településen, amire egyébként óriási nagy szükség van, hiszen nagyon könnyen be tudna dugulni Őri Szent Péter ilyenkor, nem csak a 10 000 látogató miatt, hanem azért is, mert ugye az Őrség központi és közlekedési központi csomóponti települése is, és ennek egyik szakasza a körforgalomtól Szent Gotthárd irányába, Szikszai Edit művelődési házig lezárásra kerül, hiszen itt van az a híres Vásár utca, amit ugye kézműves árusokkal töltünk ilyenkor mindig föl, és hát az Őrségi Vásárnak is már akkora a területe, hogy sajnos muszáj a közlekedés kárára egy kicsit még hozzá kanyarintani, de ezt kárpótoljuk azzal, hogy a civil szervezetek képviselői útbaigazítást nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak majd a parkolás lebonyolításában.
2: Köszönöm szépen, polgármester úr, ezt a programajánlót, tájékoztatót, akkor tényleg idén is sok sikert ehhez az ikonikus rendezvényhez, az Őrségi Vásárhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük, és örömmel látjuk vendégül, kedves látogatóinkat, kedves vendégeinket, mindenkit szeretettel várunk.

0: és egy ma esti programajánló, Made in Hungária, a musical ma este 20.30-tól látható a Kastélypark színpadán, a Kaposvári Rockszínpad előadásában. Szabolcsi János alapító invitálja önöket a ma esti körmendi előadásra.
1: A Made in Hungáriával megyünk Körmendre, ugye ez a Fenyő Miklós életének egy apró részletét bemutató előadás, a Hungária együttes megalakulását állítja színpadra. Ez 4 éve van nálunk műsoron, legendás Hungária dalokkal megfűszerezve, mint a Rock and Roll Party, azaz az utcabál, tehát ezen a néven vált híressé a Csavart fel a szőnyeget, multimilliómos jazzdobos, Luxemburg Rádió, tehát tele van olyan veretes Hungária slágerekkel, amit nehéz ülve végighallgatni.
0: Örülök a beszélgetésünknek, mert így rá tudok arra is kérdezni, hogy szíveskedjen a Rock Színház a keletkezéstől ennek a történetét, a művészeti jó csapat történetét.
1: Jó, olyan 26 éves a Rock Színház, ez 26 éve alakult, akkor még egyetlen egy előadás elejéig, ez a Jézus Krisztus Szupersztár volt, csak annyira jól éreztük magunkat, és annyira jó volt együtt dolgozni, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálunk független színházként létrehozni egy zenés színházat, ez 26 éve tehát 26 éve működünk. 2007 óta egy tanodát is sikerült elindítanunk, ahol óvodás nagycsoportos kortól középiskolás korig képezzük a fiatalokat, és felmenő rendszerben van nekik dráma, ének és táncképzés, és ők alkotják utána már a játszó társulatnak a gerincét. Körülbelül 25-30 szereplő van egy produkcióban. Prima Primissima díjat kaptunk most hétvégén az Erkel Színházba, több megrendezett zenés színházi találkozóról több külön díjat elhoztunk. Hát nem tudom, mit mondjak még rólunk. Kaposváron van egy színházunk, itt játszunk bérletes rendszerben is előadásokat. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 000 néző előtt.
0: Gratulálok, impozáns számok, szép történet. Nem egyszerű független színházként azért működni.
1: Abszolút nem, ugye fogalmazunk úgy, hogy a pályáztatási rendszer nekünk nem kedvezett, tehát mi kifejezetten az előadásokból és a fellépésekből tartjuk föl magunkat. Nagyon-nagyon minimális pályázati támogatásunk volt a 26 év alatt, ami fogalmazunk úgy, hogy nem releváns, de hát eddig még sikerült. Felszínen maradtunk.
0: És a felszínen maradás egyik titka valószínűleg az, hogy jó darabokat választanak, jó szereplőkkel, meggyőző erővel vannak a színpadon.
1: Hát igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez Körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, tehát mi sose játszottunk Körmenden, most hétvégén, holnap Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban.
0: A társulatnak így az életkoráról mit tudunk elmondani?
1: Az egyes középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Vix Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani. Vannak tőlük többen táncművészeti főiskolán, színművészeti egyetemen, és visszajárnak el.

0: Made in Hungária, a musical ma este 20-30-tól látható a Körmendi Kastély kert színpadán a Kaposvári Rock Színpad előadásában. Szabolcsi János alapító hívja most Önöket az esti előadásra.
1: Egyébként olyan érdekes, mert azért Kaposvár tényleg a színészet bölcsője, több fronton is jól hangzó név Kaposvár, és olyan jó, hogy vannak tényleg akkor a tehetséggondozás vonalon csapatok, közösségek, akik megtalálják a gyöngyszemeket.
2: Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzésére, és ami az egyik erősségünk is, de hát ezt majd a körmendi közönség látni fogja, hogy a fiatalok hogy teljesítenek a színpadon.
1: Hogy választanak darabokat? Hogy történik a műsorválasztás?
2: Hát ugye most már a 26. évadunkat állítottuk most össze. A szeptembertől induló évad, abban 10 nagy színpadi produkció lesz látható tőlünk. Mindig igyekszünk egy kicsit közönségkedvenc darabot is keresni, olyat, ami jól áll nekünk, olyat, ami táncos, mert tánckarral dolgozunk folyamatosan, és nagyon-nagyon sok darabunk repertoáron van, egy vagy két vagy három, négy, öt évig, akkor egy kicsit pihentetjük, akkor x év múlva elővesszük, felújítjuk. Tehát a Made in Hungária is a második felújított verzió utazik vasárnap körbetre, vagyis nem vasárnap, de legyen jövő hét vasárnap.
1: Igen. A színi társulatot szakmailag ki igazgatja, rendező, koreográfus, róluk is beszéljünk.
2: Két koreográfussal dolgozunk, Takács László János az egyik koreográfusunk, ő már a 70. életévét elkerülte, ő a Magyar Köztársaság ezüst keresztjével kitüntetett koreográfus. A másik koreográfusunk Merkei Mónika, ő egyébként a tanodásokat is ő viszi, ők ketten képzik a tánckart, dráma és beszédtanár van, valamint az előadásnak mindig van egy darab rendezője, a Pintér Kata, aki 26 éve rendezi a Rockszín az előadásait.
1: Ugye beszéltünk a független társulatiság nehézségeiről. Egy másik nehézség lehet mindig minden helyszínen adaptálódni, alkalmazkodni. Ebben is nagy rutint szereztek.
2: Hát igen, mindenhol a helyszínhez alkalmazkodunk. Ugye az előadások itt benne a Rock Színház színpadára készülnek méretileg, ami a díszletet érinti. Aztán vannak helyszín, és próbáljuk olyan mobil díszlettel dolgozni, hogyha kiveszünk belőle egy-egy elemet, mert hogyha kisebb a helyszín, attól ne sérüljön az előadás. Hát ezt eddig sikerült megoldanunk.
1: Uh-huh. És közszínházi körülmények és szabadtéri körülmények nem akadály?
2: Nem, de a kettő az ég és föld.
1: Igen.
2: Ég és föld. Eleve ugye a szabadtérinél ott bízunk benne, hogy jövő hétvégén az időjárás kedvezni fog. Ott a hangzásra kell figyelni. A közszínháznak, annak meg ugye van egy bája, van egy meghitt varázsa a közszínházi produkcióknak, de mind a kettőt nagyon-nagyon élvezzük.
1: Tényleg díszletekről, jelmezekről is beszéljünk. Erről mit kell tudnunk?
2: A díszletek zöme nagy része az nálunk készül, van erre egy nagyon jó kis csapatunk, akik készítik az előadás díszleteit, ugyanez a jelmezre is érvényes, itt készülnek, itt varródnak, tehát igyekszünk mindent saját magunk előállítani.
1: Én szerintem megfelelőképpen felcsigáztuk, amúgy is nagy az érdeklődés a két előadás iránt, de talán még inkább csigáztunk ezen, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy jöjjenek a körmendiek.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a körmendi közönséget.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmende FM. Körmende FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Uepa!
1: Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'trás.

99.8. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: ami menj. Most döntök magamról, legalább én a felnövök.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A

0: és nincs remény.
1: Hazai turné, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében, a tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágya depó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámba Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a lét. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá, úgyhogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvoda előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: A hőségben megnőtt a balesetek száma a vármegyében, a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi katasztrófavédelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a magyar honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből.
0: Sporthírek.
1: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mi magyarok.
1: Érted zúg a harang. Nándorfehérvár 1456. Konstantinápoly 1453-as eleste után eluralkodott a rettegés a keresztény világban. Az észak felé induló oszmán seregekkel szemben hazánk maradt Európa védelmezője. A templomokban, kolostorokban,

0: sorokban a magyarok sikeréért imádkoztak. Ezért válhatott a világtörténelem egyik legnagyobb hírű győzelmévé a Duna és a Száva összefolyásánál a Nándorfehérvári diadal. A várat Szilágyi Mihály védte, aki váratlan kitörésével a csata sorsát eldöntötte. A felmentő sereggel sógora Hunyadi János érkezett, akiről a balkáni népek hősi eposzokat zengenek. A kereszteseket Kapisztrán János itáliai ferences szerzetes vezette, aki meggyóntatta a halálos beteg Hunyadit, majd feladta neki az utolsó kenetet. Néhány héttel később maga is a táborban dúló Pest is áldozata lett. A falon küzdő katona Dugovics Titus legendás tettéről így számolt be a kortárs történetíró Antonio Bonfini, mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva magával rántotta. Wagner Sándor Dugovics Titus önfeláldozása című festménye a Magyar Nemzeti Galériában látható. A túlerővel szembeni káprázatos győzelem a művészeknek azóta is népszerű témája. Emléke világszerte freskókon, képeken, kódexekben, irodalmi és zeneművekben él tovább. A pápai hálaadás, a déli harangszó pedig naponta emlékezteti a kereszténységet az 1456-os diadalra.
1: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot, nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátosztémben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Pető Mihályfa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Tánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóuborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra, Az utasok három kategória közül választhatnak. Egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
1: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: FM, Körmend FM, a város rádiója. A város rádiója.
1: When she's walking down the street.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében, a tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágya depó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámba Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó Nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi katasztrófavédelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyed év végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölte a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből.
0: Sporthírek.
1: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátoszténben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Pető Mihályfa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Táncklub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóuborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra, Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
1: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo. Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul le egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az Őrségi Vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében, a tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágyadepó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hásas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba, Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az Őrségi Vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
4: Nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a lét. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
3: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járművel.
0: Sporthírek.
3: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

utca van, az ajtó messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szavam, és a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Get up.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas, dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrád-Hosztinben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó Nádasdi Cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Pető Mihály fa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Örömtánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Rolli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 milliós sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba. Annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
4: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killi termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében. A tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágya depó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Médi Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
5: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá, úgyhogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
4: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó Nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből.
0: Sporthírek.
4: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátoszténben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Petőfi Mihály fa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Táncklub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
1: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábián Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé élénk északi a szél várható, napközben 32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

napot mindenkinek, elindultak el délután itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhoztán, én pedig ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig számítok a figyelmükre, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, meg persze játékkal, hiszen a délután folyamán lehetőségük van arra, hogy a június 26-ai Kárpátia koncertre a Körmendi Kulturális Központ jóvoltából két főre szóló belépőt nyerjenek, úgyhogy hamarosan hozom majd ezzel kapcsolatban is a részleteket, addig pedig átadom a teret a zenének. Oli Mörsz után Király Viktor érkezik, és a zárt ajtók. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Még így a kora délutánban több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani az autósoknak, úgyhogy már is mondom a térségben, hol dolgoznak a magyar közút szakemberei. Körment belterületén a 8-as számú főúton burkolat tisztítás lassítja a haladást, de a 86-os számú főúton Balogunyom térségében is félpályán zárásra kell számítani az arra autózóknak, ugyanis kasszálnak a munkagépek. Dolgoznak a Rábahídvég Kisúnyom összekötő úton, itt is félpályás zárás mellett zajlanak a kasszálási munkálatok, akár csak az Őri Szent Péter Rönök összekötő úton, valamint a Magyar-Szombatva Csákány-Doroszló összekötő úton. Forgalom korlátozás van a Vasvár-Hegyhátsán összekötő úton, itt is félpályás zárás mellett munkagépeket kell kerülgetni, illetve a 8-as számú főúton Rábahídvég térségében is félpályás zárás van érvényben útkarbantartási munkálatok miatt. Emellett a 86-os főúton a Szombathelyt elkerülő szakaszon a 79-es kilométernél útépítési munkálatok miatt van félpályás zárás, itt jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani az arra autózóknak. Szombathely Oladi városrészében pedig a dolgozók útja egy rövid szakaszát a Muskátli utcai körforgalom közelében felújítás miatt a nyár végéig lezárták, kerülni az Ernst-Kelemen utca felé lehet. A 75-ös főúton, ha valaki lenti felé venni az irányt, a Kerka ártéri és a Bánkuti forrás hídon a felüljárók teherbírásának biztosítása érdekében csak egy-egy sáv használható. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, az bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Könnyen.

És akkor, hogy az óra elején ígértem, hozom a játékhoz kapcsolódó infókat. A pénteki Kárpátia koncertre lehet páros belépőt nyerni a Körmendi Kulturális Központ jóvoltából, a teendő pedig nem más, mint figyelmesen fülelni, mert a műsor során a zenekarhoz kapcsolódó kérdést fogok feltenni. A helyes választ pedig üzenetben várom a Körmend FM Facebook oldalának messengerén, valamint SMS és Viber számunkra, ami a 06 33 29 55 50-es szám. A 15. helyes megfejtést beküldő hallgató lesz az a szerencsés, aki másodmagával vehet tehát részt a koncerten. Érdemes tehát a délutánban velünk tartani, hiszen bármikor elhangozhat az a kérdés, ami ezt a páros belépőt éri. Szóval játszanak velünk. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

Major Lazer, Justin Bieber és Emo, valamint a Cold Water szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Nem enged cseppet sem a hőség. A hét végére közel 40 fokos maximumokat ígérnek a meteorológusok, úgyhogy hőségriasztás van, mégpedig másodfokú, úgyhogy ne csak magunkra, hanem a körülöttünk lévőkre is érdemes nagyobb figyelmet fordítani, főleg a kisgyermekekre, a beteg idősekre, na meg persze kis kedvenceinkre is, hiszen mindannyiunkat megvisel ez a trópusi hőség. Jelenleg is 33 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők, és nagyon magas az UV-sugárzás. Délután 4 óráig nem is ajánlott a tűző napon tartózkodni, ha pedig mégiscsak muszáj kimenniük, akkor gondoskodjanak a megfelelő bőrvédelemről. Na és persze figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha lehet, akkor ez mindenképpen víz legyen. Honey Beast, reggeli napfény, ez a jó kis dal pedig szól a folytatásban itt a 99.8-on most, rád hangolva. Futnak.

0: Elérkeztünk az első óránknak a végéhez, Lakosi Gabi vált hamarosan a stúdióban, hozza kettőkor a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délután, nagyon messzire, ne menjenek a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az oszkói szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot, no és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében. A tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágya depó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Velemérem Pankaszon, Felső János, Fámba Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az Őrségi Vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
6: Nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá, úgyhogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvoda előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
5: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járművel.
7: Sporthírek.
5: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
7: Időjárás jelentés.
5: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
7: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

No Pass Run és Lizzo indították a soron következő óráját a délutánunknak itt a 99.82 perccel, 4:43 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, meg persze játszunk is, hiszen a Körmendi Kulturális Központ jóvoltából a héten 2 darab, 2 személyre szóló Kárpátia koncert jegyet fogunk kisorsolni. A mai délutánban mindjárt az elsőért lehet is majd játszani. Hamarosan ebben az órában hozni fogom a játékhoz kapcsolódó kérdést, és a 15. leggyorsabb helyes választ beküldő hallgatónk lesz az a szerencsés, aki a pénteki koncerten másodmagával részt vehet. Viszont még mielőtt játszanánk, előtte a zenéje a főszerep, úgyhogy Madison Avenue és a Don't Call Me Baby indul már is, ráthangolva.

0: big and beautiful.
1: Sam Feltellői Black és Wise, valamint a Hey Sun szólt a 99-80. És ahogy említettem az előző órában is, másodfokú hőségriasztás van érvényben, a meleg, a kánikula pedig nem enyhül a folytatásban sem, és sokan vagyunk úgy, hogy talán késő este, éjfél környéke az az időszak, amikor szívesebben szellőztetnénk át a lakást, de bizony elaludni sem egyszerű ebben a melegben. Légkondi hiány pedig sokan ventilátorral vagy nyitott ablakkal, esetleg hideg zuhannyal próbálkoznak, pedig egy több ezer éves módszer is segíthet a kánikulai éjszakák enyhítésében. Az ókori Egyiptomban is alkalmazták azt a trükköt, hogy lefekvés előtt enyhén benedvesítették a lepedőt vagy az ágynemű egy részét. Nem kell eláztatni az ágyat, elég néhány fújás egy permetező flakonból. A módszer a párolgás elvén működik, a nedvesség elpárolgása közben hőt von el a környezetéből, így kellemesebb hőérzetet biztosíthat. A trükk elsősorban szárazabb levegői helyiségekben lehet hatékony, míg páres szobákban kevésbé érezhető a hatás. Szakértők szerint a nagy meleg azért is nehezíti az alvást, mert a szervezetnek az elalváshoz le kellene hűlnie. Ha a szoba pedig túl meleg marad, ez a folyamat lassabban megy végbe, így nehezebben jön álom a szemünkre. Van néhány gyors segítség, lefekvés előtt hideg vízzel hűtsük le a csuklónkat vagy a térhajlatunkat, mert ezeken a pontokon az erek közel futnak a bőr felszínhez. Egy másik különleges ötlet pedig, hogy egy zoknit rövid időre a fagyasztóba teszünk, majd a bokánkra vagy a lábfejünkre helyezzük. Nem hűti le a szobát, de segíthet átvészelni a legmelegebb perceket, amíg el nem alszunk. Szóval érdemes mindenféle trükköt bevetni, hogyha ebbe a kánikulába nehezebben megy az elalvás.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

Játszunk, ahogy ígértem. A Körmendi Kulturális Központ jóvoltából felajánlott két főre szóló koncert belépőért, mégpedig az e-hétvégi június 26-ai Kárpátia koncerttel lehet most belépőt nyerni. A zenekarhoz kapcsolódik a kérdésem, és a helyes válasz beküldői közt ezúttal a 15. leggyorsabb üzenet küldő lesz a szerencsés, aki másodmagában részt vehet a koncerten. Nem lesz nehéz a kérdésem, mikor alakult a Kárpátia zenekar? A helyes választ várom tehát üzenetben, Facebook Messengeren keresztül, vagy SMS és Viber számunkra, ami a 0630-329-55-50-es szám. Tehát a 15. leggyorsabb helyes választ beküldő lesz a mai délutánunk nyertese.

ma senkinek nem volt kedve játszani, viszont így holnap is játszani fogunk. A Körmendi Kulturális Központ jóvoltából felajánlott 2x2 főre szóló Kárpátia koncert jegyért lehet játszani itt a 99-80 a hét hátralévő részében is, viszont így ennek az órának a végéhez közelítünk. Lakosi Gabi vált a stúdióba hamarosan, hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, a következő órában pedig számítok a figyelmükre különösen, hiszen Bartik Dávid, a Strand Foci bajnokság egyik főszervezője lesz a stúdiónk vendége, ezen a hétvégén ismét megrendezésre kerül a hagyományos Strand Foci bajnokság a Rába parton, amely immáron kétnapossá nőtte ki magát. Erről a jó kis sportos eseményről fogunk a következő órában beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: te.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De ha örökzöld kertészet segít, honvágyon! Azok a bellissimo növények! Oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
4: Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátoszténben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Pető Mihályfa településen megrendezendő Túcsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Táncklub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóuborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
1: Sporthírek.
8: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
1: Időjárás jelentés.
8: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

indult a soron következő órája a délutánunknak itt a 99.8-on. Továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 3 perccel járunk 3:45 előtt. Ebben az órában pedig vendégem is lesz, na meg témánk is, hiszen ez előttünk álló hétvégén ismét megrendezik a strand foci bajnokságot a körmendi Rába parton, viszont ezúttal 2 naposan nőtte ki magát a program. Erről fogunk beszélgetni az egyik fő szervezővel, Bartik Dáviddal, úgyhogy érdemes lesz fülelni ebben az órában, hiszen rengeteg információt árul el majd remélhetőleg nekünk. A zenék sorában pedig Green Day, utána Blue-val megyünk tovább. The Day, The Earth Stood Still, ez az újdonság szól, rád hangol.

0: Az előttünk álló hétvégén, június 27-én és 28-án ismét strandfoci bajnokság Körmenden, a Rába parton. Ezzel kapcsolatban pedig az egyik főszervezővel, Bartik Dáviddal beszélgetünk, hogy mire is számíthatnak ezen a hétvégén a kilátogatók a Rába parton. Köszöntelek nálunk. Szerintem kezdjük is azzal, hogy mit is kell tudnunk az idei strandfociról.
1: Sziasztok! Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret, úgyhogy még holnap estig egy csapatnak van esetleg lehetősége nevezni. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már azt hiszem a Mátéval a 6. éve csináljuk, hogy hiszem 6., de lehet, hogy 5., teljesen mindegy. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére. A Red Black Café és Bar fog kitelepülni, ők várnak titeket friss üdítőkkel, jégkásával, és emellett a nyitnikéknek a kocsia fog jönni, akik az ételről fognak gondoskodni. Emellett a csákányi futballcsapattól megkaptuk a lelátókat, ami még plusz egy élményt fog adni, hogy szintén lelátók előtt fog zajlani a futballmérkőzések. Emellett még sztár vendégként eljön hozzánk Fepu is. Egy kicsit beszélgettünk vele a kosár utáni életről, hogy mi lesz, hogy lesz vele. Lesz napszerbajnokság, amit a vasárnapi napon fogunk rendezni. Várjuk oda is szeretettel az embereket kártyázni. A szombati napon meg darts bajnokságot fogunk rendezni, szintén ugyanúgy, mint tavaly, csak az egyik szombaton lesz, a másik pedig vasárnap.
0: Ezekre nem kell előre nevezni, a helyszínen is lehet.
1: A helyszínen is lehet, így van, úgyhogy hála Isten minden éven egyre több kártyázni vágyoljon, dárcozni vágyoljon, úgyhogy ez is elég jól emelkedik a színvonala.
0: Dávidba most egy kicsit belefolytam a szót, egy rövid szünet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést az idei strandfociról Bartik Dáviddal. Tartsanak velünk!

0: Ismét megrendezik városunkban a strandfoci bajnokságot a Rába parton. Erről beszélgetünk az egyik főszervezővel, Barték Dáviddal. Minek tudható be egyébként, hogy most említetted, hogy eddig ilyen körülbelül 16 csapat szokott nevezni, most 23 csapat. Tehát, hogy szerinted minek tudható be az, hogy rekordszámú csapat nevezett?
1: Hát megmondom őszintén, hogy a tavalyi évben már láttuk azt, hogy egyre jobb, hogy 16 csapat lett, és egyre több embert érdekelt ez a rendezvényünk, a strandfoci. Aztán lehet, hogy idei évben egy kicsit a trollfoci is megtolta, mert őket szeretik. Magyarországon talán nekik van az egyik legkövetett a Facebookon, meg a többi hálón a legkövetettebb oldaluk, és valószínű, hogy ez is dobott rajta. És azt még ugye elfelejtettem mondani, hogy minden évben tombolákat sorsolunk ki, és idén is azt hiszem 70-75 felajánlás van, ami közt elég nagy nyeremények vannak, mint például egy körmendi kosárlabdabérlet, vagy pár éjszakás szállások. Tehát, hogy itt is próbálunk olyan tombolákat összeszedni, amiért megérje játszani az embereknek, és évről évre valahogy egyre többen látogatnak, és szerintem tavaly évben, ugye akkor egynapos volt olyan, hogy 300-400 ember volt kint, és azért az már így körmendi szinten jónak mondható. Pedig most már egyre nehezebb a sporttal a fiatalokat vonzani, tehát hogy sajnos már nem olyanok a fiatalok, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, hogy ha csak akkor tudtál nevezni, ha valaki kiesett vagy visszamondta, egyébként várólistás volt az egész. De hála Isten most egyre jobban úgy néz ki, hogy ez felkapottabb lesz és jobb lesz, és próbálunk minden éven nagyobb minőséget.
0: Meg azért valljuk be, ennek azért hangulata van, hogy ha már strandfoci, illetve lesz majd strandkosár, tehát hogy azért maga ez a feeling is, hogy lent a Rába parton nem egy megszokott focipályán rúgják a bőrt, tehát azért úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit grundfoci.
1: Grundfoci, így van. Tehát ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb, tehát hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet, amire mi a Mátéval úgymond küzdünk ezért most már évek óta, ugyanígy, mint a Városi Kosárlabda bajnokságot is évek óta szervezzük, a Szilveszter kupát is. Igazából mi lokálpatrióták vagyunk, és próbáljuk a körmendi sportéletet életbe tartani, amennyire lehet. Mert lássuk, egyre kevesebbet lehet sportolni, körment szerte is, úgyhogy.
0: És tök jó, hogy vannak ilyen fiatalok, akik tesznek azért, hogy a nálatok fiatalabbnak, illetve a ti korosztályotoknak, vagy az idősebbeknek legyen lehetősége arra, hogy a hobbiukat úgymond üzhessék.
1: Hát igen, mindenképpen, mert azért itt végignézzük a csapatokat, azért itt már bőven vannak 30-40. Szerintem még 50 pluszos emberek is, akik eljönnek, egy jót beszélgetnek. Ezer éve nem látott cimborákkal tudnak beszélgetni. Tényleg ott egy jó velőspiritus mellett tök jó el lehet egy ilyen kis jó hangulatot lehet teremteni. És akkor ez most annyival még megfelel, hogy legalább ez most kétnapos lesz már, és másnap is még lehet egy kicsit ellenő, úgyhogy ez így jó fog működni szerintem idén is, aztán majd jövőre megpróbálunk, lehet, hogy kicsit még egy szintet emelünk, hogy csinálunk mellé még egy pályát, tehát ezek még a jövő kérdéseim. Eddig például a büfé fönt volt abban az épületben, ezt most például lehoztuk idén, a pálya mellett lesz, sátor alatt, és ugye ott akkor az emberek ott vannak a pálya mellett, és akkor tényleg egy olyan hangulata van, hogy ott meg a lelátók, hogy az emberek nagyon közel lesznek úgymond a meccsekhez is, és a játékosoknak is egy tök nagyobb élmény, hogy amikor már több százan nézik őket.
0: Újabb rövid szuszanásnyi szünet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést az idei strandfociról.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A duttus kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Bartik Dávid a Körmend FM stúdiójának vendége, akivel az idei, imáron két naposra nőtt strandfoci bajnokságról beszélgetünk. Említettem, hogy grundfoci. Azért itt is vannak szabályok. Mennyire komolyak a szabályok? Tehát olyan, mint egy rendes futballmeccsen, vagy van némi, úgymond, engedmény, könnyítés?
1: Hát nem igazán van engedés, meg könnyítés, mert annyi, hogy 3-3 játékos lehet a pályán, a Charlie Jussi lesz a bíró egész abban a két napban, és igazából ő nézi árul szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog továbbjutni, és akkor utána jönnek a 8-at döntők, 4-et döntők, stb. És elvileg vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt. És akkor utána lesz majd még tombola sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
0: Mondjuk a bírónak is könnyebb dolga lesz, mert csak kevés embert kell nyomon követni a pályán.
1: Így van. Önnek igazából az a dolga, hogy kap egy széket, ha akar áll, de úgyis leül, és akkor onnan belátja azt a 20x méter pályát, tehát nem egy beláthatatlan történet, és akkor igazából idén egy kicsit szeretnénk mélyíteni a pályán, hogy legyen a pályának mindenhol oldalfala, és akkor ez kicsit még meggyorsítja a játékot, mert lehet a fallal kényszerítőzni, mert ez a héten fog megvalósulni, úgyhogy hasonló lesz, mint az eddigekben, de azért most mégis lesz egy plusz passz, hogy oda tudod rúgni a labdát, és egyből vissza tudod magad egy kicsit kényszerítőzni.

0: június 27-én és 28-án ismét strandfoci lent a Rába parton. Stúdiónk vendége pedig Bartik Dávid, az esemény egyik fő szervezője. Vele sok mindenről beszélgettünk már, és természetesen van is még bőségesen info a hétvégi programmal kapcsolatban a tarsolyunkban. Említetted a tombolát, hogy és miként lehet tombola jegyet vásárolni, hogyha valaki szeretne?
1: Hát tombola jegyet úgy lehet vásárolni, hogy a Kiskos Dávid lesz a speakerünk, és ő mindig mondani fogja, oda lesz adva éppen valaki segítségünknek, és akkor ők mennek végig, vagy akár én meg a Máté, és tőlünk lehet igazából vásárolni, de mindig lesz egy emberünk, vagy kettő, vagy három, akik menni fognak, és folyamatosan árulni fogják a tombolát. Meg emellett díjazni fog, lesz büntetőrugó verseny, ami egy ilyen pár óránként egy fél órás sorozat lesz, és akkor ötöt rúghat mindenki, és nyilván aki a legtöbbet berúgja, az majd be fog jutni egy döntőbe. Nyilván itt általában az szokott lenni, hogy ötből ötöt be szoktak rúgni, és akkor a végén addig megy, ameddig vége nincsen.
0: Ahogy néztem, komoly díjazása van a strandfoci bajnokságnak.
1: Igen.
0: Egy kicsit beszéljünk erről is, hogy lehet, hogy ez is egy kicsit vonzó volt a csapatoknak, nem?
1: Hát igazából minden éven van anyagi nyeremények. Igazából idén olcsóbb volt a nevezés, pontosan azért tettük olcsóbbra a nevezést, hogy talán még csábítóbb azt, hogy minél több jöjjenek el, de egyébként nem gondolnám, hogy most itt, aki el akar jönni focizni, az eljön többér is, de nem ez volt a cél, nekünk az volt a cél, nyilván van egy kis összeg, amit nevezni kell, aztán ezt megpróbáljuk nagyjából szétosztani a győztesek között, meg nyilván kupák, oklevelek, érmek, ugyanúgy a legjobb játékost is díjazzuk a gólt királyt, díjazzuk a büntetőrugó versenyt, tehát hogy ezekre mind próbálunk odafigyelni, hogy mindenki, aki megérdemli, ő kapjon valami díjat.

sexy.

0: Én minden rendezvénynek feltételezem, hogy nektek is vannak támogatóitok, akik mellétek állnak a szervezésben. Minden évben ugyanazok, vagy esetleg most bővült a támogatók népsora?
1: A támogatást azt igazából nézhetjük anyagi vonzatban is, meg nézhetjük segítő vonzatban is. Igazából nagyrészt ugyanazok is, egyre többen vannak, egyre több segítséget kapunk, például most, hogy elhozni a lelátókat Csákányból, akkor tényleg a géppel megcsinálni a pályát. Megsorolhatnám, igazából most így fejből sajnos nem tudok elmondani mindent, de mindenkinek, a városnak nagyon köszönjük a támogatást, a kulturális központnak a kihangosítás, színpadokat, tehát ez nélkülük nehezen valósulna meg. Azért tudunk egyre színvonalasabb bajnokságot csinálni, mert egyre többen segítenek nekünk is, és azért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük. Mind a polgármester úrnak, ő is nagyon sokat segített ebben.
0: Akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor és hova várjátok az érdeklődőket, szurkolókat.
1: Június 27-én és 28-án szombat-vasárnap várjuk reggel 8 órától a futballra kiéhezetteket és a sörre kiéhezett embereket, és vasárnap 4 órakor lesz a döntő mérkőzés, úgyhogy sok szeretettel várunk családokat, gyerekeket, mindenkit, akiket jót enni akarnak, beszélgetni.
0: Köszönjük szépen, kívánok sok sikert a program lebonyolításához, nagyon jó mérkőzéseket, nagyon sok szurkolót, nézőt, és persze játékosokat egyaránt, és hát köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én meg szeretném megköszönni Máté is az én nevemben, hogy eljöhettem. Köszönjük szépen. Kell egy ház.

Sportos programokból nincs hiány az elmúlt időszakban, és előre tekintve a jövőben sem, hiszen a strand focit követő hétvégén a kosárlabda pattogástól lesz hangos a Rába Part, ugyanis a Rába Beach Basket is megrendezésre kerül. 3 napon át fognak kosarazni a nevezett csapatok. Szóval futball, kosárlabda, minden is található a Rába Parton. Érdemes lelátogatni tehát ezen a hétvégén is, és természetesen szerencsét is próbálni, tehát ne csak szurkolni menjenek, hanem, ahogy hallhatták, értékes nyeremények találnak gazdára a tombola sorsolás keretein belül. A helyemet pedig lassan Lakosi Gabinak adom át, hiszen nem sokára 4 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat, utána pedig jövök vissza a délután utolsó órájával. Tartsanak velem!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében, a tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágya depó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba, Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
5: Nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a lész. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert azbest szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az azbest problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud azbest szennyezés a levegőbe jutni.
4: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A személyautó kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járművel.
0: Sporthírek.
4: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Délután utolsó óráját indítottam útnak, egy perccel vagyunk, 4:15 után, én Tóth Szili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Hamarosan programajánlózunk, hiszen nem csak Körmendre, hanem a szomszédos Magyar Szecsődre is várják az érdeklődőket az előttünk álló hétvégén. Hogy milyen programmal készülnek, azt hamarosan elárulom, addig pedig a zenéje a főszerep, The Chainsmokers és Ox legfrissebbje után Naughty Boy és Arrow Benjamin közösét indítom. Ez nem más, mint a Running. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Ahogy említettem az óra elején is, a szomszédos magyar szecsődre is verjek az érdeklődőket az előttünk álló hétvégén, pontosabban június 27-én, mégpedig egy mosolynapra, amely az Összefogás a Mosolyért Egyesület szervezésében valósul meg. A mosolynapot délelőtt 9:30-kor dr. Bazsó Dóra, az Összefogás a Mosolyért Egyesület elnöke, valamint Kovács Gábor, magyar szecsőd polgármestere fogja megnyitni. 10:30-kor érkezik Roger kapitány egy zenés interaktív műsorral, aztán Galambos Berni szórakoztatja majd a kisebbeket és a nagyobbakat 12:00-kor, 12:30-től pedig a Mira Orient Art hastánc bemutatóját nézhetik meg az érdeklődők, 1:00-tól pedig ebéddel várják a kilátogatókat, majd az ebédet követően kézműves programokkal kedveskednek kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek, mindenkinek, aki ellátogat a magyar szecsődi sportpályára. Így lesz például lövészet, arcfestés, körhintana, meg ugrálóvár is. 15:30-től pedig tombola sorsolás lesz, 16:00-tól pedig mini diszkó DJ Steffivel, na meg ezt tetőzi még egy jó kis habparti is. Tehát mosolynapra várják legfőképp a gyerekeket magyar szecsődre, a sportpályára június 27-én.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

igazi klasszikus, Donna Summer és az I Feel Love forgott a 99.8-on a Körmend FM-en. Van egy fűszer, ami a stressz ellen is segíthet. Ez pedig nem más, mint a kurkuma, ami a köri jellegzetes aranylószínét adja. Egészségünkre is jótékony hatással lehet. A gyömbérfélék családjába tartozó fűszert ugyanis évtizedek óta használják a hagyományos gyógyászatban, és a kutatások szerint a benne található kurkum is segíthet a gyulladások csökkentésében, ami a mentális jólét szempontjával is igencsak fontos lehet. A szakemberek szerint a szervezetben kialakuló gyulladás összefügghet a hangulatzavarokkal, a kurkumin pedig antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonságainak köszönhetően támogathatja stresszkezelést, valamint hozzájárulhat a szorongás és a depresszió tüneteinek enyhítéséhez. Hogy hogyan fogyaszthatjuk, készítsünk körét, amelynek egyik alapfűszere a kurkuma. Ki lehet próbálni a népszerű golden milket, vagyis az aranytejet, amely tejből, kurkumából, fahéjból, gyömbérből és egy csipetnyi borsból készül. De szórhatjuk sült zöldségekre, hogy ízletesebbek és színesebb legyen az étel. Smoothiekba is keverhetünk a kurkumából egy teáskanálnyit, de akár popcorn, humusz vagy avokádós spiritus tetejére is tehetjük. Fontos tudni, hogy a kurkumin felszívódását jelentősen javítja a fekete bors, ezért érdemes a két fűszer együtt használni. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem csodaszer, a legjobb eredmény akkor érhető el, ha rendszeres mozgással, megfelelő mennyiségű alvással, kiegyensúlyozott táplálkozással és tudatos stresszkezeléssel pár.

párosítjuk, tehát egy csipetnyi kurkuma nem csak az ételeinket színesítheti, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy kiegyensúlyozottabban érezzük magunkat a mindennapokban.

Eminem és a Houdini szólt az elmúlt percekben itt a 99.8-on, és el is érkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi hozza 5-kor a legfontosabb híreket, infókat, aztán persze szólnak továbbra is a jó zenék itt nálunk a 99.8-on, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy a mai délutánt is velem töltötték. Holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben. Akkor is várom önöket egy jó kis hűsétős lágerekkel megspékelt délutánra. Tóth Cilit hallották, további szép estét, és persze jó rádiózást mindenkinek a Körmend FM-mel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátoszténben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Petőfi Mihály fa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Tánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 milliós sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
6: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábián Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: And I wanna go home.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz aljnövényzet Karakó közelében. A tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágyadepó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba, Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi katasztrófavédelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölte a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből.
0: Sporthírek.
1: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot, nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátoszténben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagy Mizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Petőfi Mihály fa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Táncklub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóuborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
1: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábián Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: él. Úgy öltél meg, puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tüzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz ajnövényzet Karakó közelében. A tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágyadepó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba, Jersenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvoda előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: A hőségben megnőtt a balesetek száma a vármegyében, a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi katasztrófavédelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csaknem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a magyar honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járműből.
0: Sporthírek.
1: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton mer.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrád-Hosztinben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó Nádasdi Cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Petőfi Mihály fa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Tánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.
1: Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok 3. Fábián Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Bálint Csaba lesz ma a vendégünk. A haraszti falui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott, és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket, a közel 50 oldalas fotókkal is illusztrált kis kötet. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már beszél majd újabb könyves ötleteiről, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkó Margitnak emléket állító kiállítás megnyitóról. A műsor második részében szólunk arról is, pénteken kezdődik a 44. őrségi vásár. A pénteki nap programjait ismertetjük mostani műsorunkban Őr Zoltán polgármester közreműködésével, a szombati és vasárnapi eseményekről pedig délvasi barangolónkban hallhatnak majd. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez

0: Bálint Csaba lesz ma a vendégünk. A haraszti falui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott, és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas, fotókkal is illusztrált kis kötet. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával. Hihetetlen számomra, de látom magam előtt a haraszti falui füzetek első számát, hogy egy kis településről ennyi minden összegyűjthető, mint amilyen rengeteg fotót, információt tartalmaz ez a füzet, de hát Bálint Csaba helytörténeti kutató bizonyítja, hogy, és ezzel erősítsünk meg más településeket is, hogy minden hol érdemes utána menni a múltnak, mert rengeteg információ van. Így történt ez haraszti faluban is. Mi motivált ennek a füzetnek a létrehozását?
1: Köszönöm a lehetőséget először is, hogy az elmúlt években a digitális adat információ tárolása múzeumi levéltári körökben is rendkívül sokat fejlődött, vagyis rengeteg információ került be azokba a körökbe, amatőrök is kutathatnak, vagy is tudnak kutatni. Ez is olyan volt, hogy mitől mi lesz. Tavaly novemberben jelent meg egy első világháború veszteségeit és a problémákat, az első világháború kapcsolatot, keveredést, irattári dolgokat, és kíváncsiságból rájutottam, hogy nem 18, vagy az ennyire fel van, és a 18 áldozat, hanem sokkal több áldozat volt, és hát mindenki érintett volt. A másik pedig, hogy nagyon sokan voltak érintettek, a másik, hogy emlékezni kell, nem szabad elfelejteni azt, hogy kik jártak előttünk. Ezeket meg kell emlékezni, hogy létrehozták ezt a 800 éves települést, és megmaradt, és az a 81-en mentek az első világháború, most mi csak a felét ismerjük, úgyhogy van mit tenni, hogy hogyan küzdöttek a családok, hogy maradtak meg, hogy nem volt mindegy, hogy otthon van az apa, a férj, hogy együtt van a család, hogy nem. Lapok is ezt bizonyítják, ha a mában tekintünk, hogy ezek nem jó, nagyon káros dolgok, mindenkire nézve, egy közösségre, egy családra, személyekre. Így ezek összeadottak, és hát így született meg.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bálint Csaba ma a vendégünk, a harasztifalui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal illusztrált kiskötet. Ennek megírásáról beszélgettem Bálint Csabával. Így született meg akkor a kiadvány. Harasztifalu hős katonái a nagy háborúban, ez ennek az első füzetnek a címe, csaknem 40 oldalas. Milyen tematika alapján szerkesztetted, állítottad össze?
2: A személyeket szerettem volna, ahol vannak arcok, vannak fotók, a személyeket bemutatni, a közeget, azokat, akik a harasztifalut alakulták valamikor, házok, a gyerekek, hogy mentek keresztül, ugye, akik sajnos módon meghaltak a háborúba, rengeteget szenvedtek a sebesültek, és voltak, ugye, akik hadifogság, 7 év gyalog jött haza a Vladivostokból, irdatlan, elképzelhetetlen szenvedések árán, és beálltak, tették az példák. Azok a férfiak példák, példának ellen, nem csak azt főleg, hogy mindenkinek, minden település szenvedett a dologtól. Ez volt az erős motiváció, hogy mindenképpen meg kell őrizni az ő emléküket.
1: És tulajdonképpen az egész kiadvány alapja és szinte kontraszt, hogy a boldog béke évektől indítasz, illetve hát a boldog béke évek utáni világ égés óriási kontrasztot képez ezzel.
2: Így van, hiszen az első világháború kitörésig, ugye, hogy nyugodtan éltek az emberek, azok voltak, hogy boldog béke évek 1867-1914-ig, amikor is felbojdult, megváltozott minden, elképesztő módon megváltozott minden, az egyénnek, az országnak a sorsa, és ez a falu, mint annyi más falu, szintén megmaradt. És ez a nagyon fontos üzenet, hogy nem szabad soha feladnunk semmit, mindig tovább kell lépni, összefogva, és emlékezni azokra,

0: Bálint Csaba, Harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen neked egy kőbevésett emlékmű nevei adták az irányt, hogy kik utáni járj utána?
2: Tulajdonképpen igen. Tehát, ahogy említettem, emlékműön Harasztifaluban egy gyönyörű emlékmű van, azt 1938-ban csinálták, sok évvel az első háború után, azok a férfiak emelték, azoknak a tiszteletére, akik meghaltak. És azok a férfiak, akik az emlékművet kezdeményezték és csináltatták, azok a kadifogságban megmaradtak a háború után. És írtam is, a férfi tisztesség, a férfi becsület, azt kívánom, az emlékük fennmaradjanak azoknak, akik harcoltak, akik harcoltak a háborúban. És a szerencsés véletlen. Olyan adathalmaz szabadunk el, amit tudtam használni. Ugyanakkor például ez az első világháborúban még osztrák-magyar monarchia katonái voltak a harasztifalak, mint minden résztvevő Magyarországról, és mai osztrák oldalakon is lehetett kutatni. Tánuk mindenhogy tettem is, és azt csak megerősített abba, hogy rengeteg adat van digitalizálva, tartósan kerülnek elő. Adatok, amiket aztán jól tudunk használni, nekik rövidebb témát fogok dolgozni, amit egyedül van, amit társal, tehát bízom benne, hogy jövő ilyenkor a második világháborús megemlékezés is meg fog születni, ott is vannak, már léptem ezekbe a dolgokba, úgyhogy izgalmas dolgok vannak, ami még információ, hogy a Harasztifalu és Társkövekedő alig 1 kilométerre vannak egymástól, de testvér települések során egyházilag, társadalmilag mindig egymásra voltak. Ha már nem jelentkezik annyira, nem látható annyira, de mindenféleképpen erről is szeretnék majd egy pár dolgokat, de ilyen nagyon kutatások ezek is.

0: Továbbra is Bálint Csaba, a harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél. Ebben az első füzetben kinek, hát a teljesség igénye nélkül említsünk meg egy szemét legalább, akinek a legteljesebben kerekedett ki az élete az adatok alapján, vagy legjobban megismerhetjük?
1: Hát mindegyikről nagyon röviden írtam, illetve nagyon kevés, ilyetén kevés információ, de bőségben azért többsoros információ állt, mert kettő szemét említek meg, többet is lehet. Egyik Szabó László, aki nem kimondott harasztifalú születésű volt, ő tanító volt, ő kántortanító, és a háború első hónapjaiban hadifogságba esett, és 7 év után jött haza, Vladivostokból, ahogy említettem, és azonnal, szinte azonnal néhány hét után beállt tanítani. Tehát ott a kérő, a motiváció, a terapokrás, az ami óriási nagy volt. Hogy említettem azt a Csignászot, aki szintén Vladivostokból ballagott haza, hogy elképesztő módon a család iránt megtartotta, és az ő is az első hónapokban, amikor még nem volt ilyen szervezet, de hát most harci cselekményekben nem akarok betenni, aki aztán családot tudott alapítani, vagy Csácsics Istvánt, aki egy, mint menet közben kiderült, hogy egy nagyon haladó, szellemiségű, hívő, mély katolikus személy volt, és ő is néhány év után jött haza. Azokat a 5 faluból azok a fiúk, akik huszárok lettek, ugye a Szombathelyi 11-es huszár ezrednek voltak a tagjai, és bizony voltak olyan hadi helyzetek, ez nem csak szájhagyomány volt, hanem levéltárilag is így volt, amikor legfontosabb barát, tehát a lovak bobulyás lett. Tehát ez valami borzasztó lehetett azoknak a férfiaknak, akik válságban lovat gondoztak, és a háborúba a lovat is fel kellett áldozni. Vagy az a pap, aki haraszti faluba született, Deli István plébános, és a legnagyobb mai Lengyelország területén lévő miséletben volt pap, ahol borzalmas, több tízezer magyar ember veszett oda, hogy nem került bele, és még utána Apát István falnak szolgált hosszú ideig. Hát sorolhatnám szinte az egészet, életek, akaratok, nagy mély hívők, kevésbé hívők, és megmaradtak, és visszajöttek, és tették a családjuk és a közösségük

0: A folytatásban továbbra is Bálint Csaba, a műsor vendége, a harasztifalui helytörténész legújabb kötetéről beszél.
1: A füzetett fotók is illusztrálják nem kevés, ezekről is beszéljünk.
2: Hát ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm a kérdést, mert nyilván a digitális halmazba szerettem volna az említett Derl Istvánról fújni képet, hát őről nem tudom, viszont a papi hagyatében sok körül kutatva megtaláltam egy másik papot, aki szintén azt is valóban, és szintén pap volt, és őről sikerült egy fotót beszereznem. A családok, a mai falui családok segítettek számos, nagyon hálás vagyok nekik, mert a családokba előszedték a láda fiából, ahogy mondják, a fiókból, meg borítékból, mindenféle régi fényképet, és ugye benne olyan sikerül, látjuk, hogy katona ruhában, de nem tudjuk, hogy mikor is a ruházat napján segítettek, persze, mert ugye nem értünk mindenhez, segítettek meg, hogy 1888 előtti fotó egy harasztifalui katonáról, egy időtávok. És ugye itt az első világháború kezdetét, és itt több mint 110, tehát 3-4 generációt elkötték a szájhagyományokban, családokban, a papa, az édi, az a háborúban ott volt, az a nagy háborúban ott voltak, és ők segítettek sokat ezekkel a fotókkal. Nagyon izgalmas volt a fotók feldolgozása, mert a ruházatból nem egy tipikus falusi ruházatú emberekről van szó, mert majd később remélem lesz alkalmam írni. Azok még nem felvilágosult szellemek voltak, ruházatok is, egy kis polgári ruházat mutat, és nem egy általános, hogy egy parkgazda gyereke pecsétgyűrűt visel, a ruha tényleg szombatai jobbkörű, akkor viszont a jobbkörűben is megállt a hónahelyét, de akkor kis pár száz fős faluba bizony ilyen gondosan figyeltek el, és a korszellem a váltatban is elérte őket. Egy izgalmas dolgok, hadd mondjak el, hogy az említett Milics Ignác, akiről aztán ott van egy nagy fotó is a füzetben, sokáig itt a helytől, a Völgyes Ferenc helytől teménybe egy nagy méret, egy 60x40 cm-es volt egyik ládában, és szekrénybe pontosabban, és nem tudtuk, ki van a fényképen. És teljesen véletlen már a kutatás közben a képeket érve, kiderült, hogy ő Vilics Ignác van a nagy fotón. És szombaton voltam egy érem és ilyen gyűjtő találkozón, ahol Francsi Zoli barátom, a nagykövetkezeti polgármesterrel beszélgettünk, és mondja, hogy a Vilics Ignác kardja nálam van. Mit? Ugye ő meg kard. Hát mondja, hogy 50 évet kapta meg a családtól. És akkor azt mondja, hogy ha ezt elrakjátok a gyűjteménybe, akkor odaadom. Úgyhogy egy kardunk is lett ennek megfelelően. A Vilics Ignácnak nem csak az emléke, a fényképe is, és a kardja is azonosításra került ebbe történetben. Ilyen izgalmas volt.
1: Akit érdekelne ez a füzet, hogy juthat hozzá?
2: Megkeres engem interneten keresztül, és nagyon szívesen, még jó néhány példa, nagyon szívesen adok belőle az érdeklődőknek, főleg családi érintettségű személyeknek.
1: És akkor, ahogy el is hangzott, már a fejedben ott van a következő füzetnek a terve és néhány fontos mérföldköve.
2: Így van, három nagyobb téma van, amit hát persze ez éves szintű terv, amit szeretnék feldolgozni. Egyiket elárulom, akár mindegyiket, ugye egyiket már említettem, a második világháborúról, amikor nyár végén össze tudok mélyebben, intenzívebben foglalkozni, mert egy jövő május körül megjelenjen hasonló nagyságba, formátumba. Persze az információ is, halmaztól is függ, amit be tudom gyűjteni arról, hogy a második világháborúban mi történt harasztifalukban vagy a környékén. Nagyon izgalmasan alakul. A másik a haraszti anyakönyvekkel kapcsolatos, és 1757-ig megvan, ki van gyűjtve jó barátom, Jó Csaba személyében. Ő gyűjtötte ki ezeket a anyakönyveket, ezt még ki kell egészíteni, dolgozik, illetve dolgozunk rajta. A harmadik téma pedig, a többször említettem, a ruházkodás, ruha viseletek. Ehhez még keresek egy korabeli ruhaszakértőt, tehát bocsánat, nem korabeli a szakértő, nem korabeli, hanem korabeli ruhák szakértőjét. Van ilyen, és bizony van számos fénykép, és hát szeretném tudni, hogy példának említem, hogy a helyben volt-e olyan varrónő, például a ruha mit mond egy női vagy egy férfi, hogy ezt helyben lehetett, Harasztiba vagy Körmenden egy jókezű varró ember vagy varrónő, vagy nagyobb szalomba, hogy mondjam, készültek ezek a ruhák. Van, mutatnak azonosságot, mutatnak egyediséget. Nagyon izgalmasnak találom férfi létemre ezeket a dolgokat, divatot.
1: És szerintem ez tényleg közérdeklődésre fog számot tartani, úgyhogy majd beszéljünk erről a füzetről is.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bálint Csaba most már újabb könyves ötleteiről, terveiről is szól, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margitnak emléket állító kiállítás megnyitóról.
2: És még egy dologról ejtsünk feltétlenül szót, hogy Majkon megnyílt Haraszti Margit Mirkó emlékező kiállítása. Milyen benyomásokkal jöttetek haza onnan?
3: Még a füzetre csak egy mondatot hadd térjek vissza, hogy én nagyon bízom benne, hogy nem felejtődnek el, így már Haraszti falu ezen személyei szerintem hősei nem felejtődnek el. Igen szerencsés lenne, ha más települések is tudnának csatlakozni, vagy önállóan fel tudnák dolgozni, a fiataloknak átadni, és a közös megemlékezés, a közös tudatba jobban beépülnének ezek a megemlékezős dolgok. Haraszti Margit, Mirkó, Majkon, ugye ez volt a kiállítás címe. Lassan szerveződött a dolog, ugye, mert ott személyi változások voltak a vezetésbe, és a türelmünket kérték, de nagyon frappáns, nagyon jó volt, a nagyon kellemesen meglepődtünk a hozzáállása az igazgató úrnak, dr. Kupcsok Lajosnak és a kolléganőjének a dologhoz. Ami aki nem járt még Majkon, az feltétlen menjen el, nem tudok más mondani, mert hihetetlen, lenyűgöző. A magyar állam full teljesen felújította a kamaduli szerzetes házakat, ezekbe dolgozott Mirkó, és ott rendkívül izgalmas volt a Mirkó társával, Hoffer Andrea festő és restauráció művésznőve sétálni ott, és bemenni abba a cellaházba, ezek nagyocska házak, ahol együtt dolgoztak, ahol együtt laktak, a földön aludtak 80-as években, ahol akkor kezdődött a felújítás. A megemlékezésnek ez egy ilyen mély része volt, ez a megnyitó után. A megnyitón, hát egy dolog, hogy én mindig jól érzem magam egy ilyen megnyitón, meg láttam, hogy ott voltak Haraszti falvak is, hogy elégedettek voltunk, meg a maikiak is, de volt egy hölgy látogató, például voltak tatáról, oroszlányból, tatabányáról látogatók, és egy hölgy azt mondja, hogy hát annyira örül neki, hogy végül is eljött Majkra tatáról, mert 2 vagy 3 hete kőtlegen a Városházán látta a Városházának a híres külső festményeit, és hát most döbbent rá ezeknek jelentésre, az Haraszti Margit csinálta, hogy hát neki akkora élmény volt. Hát már ezért megérte elmennünk és elvinni a kiállítást Majkra. Ott volt ugye ahogy mondtam, a társa barátnője, akivel együtt dolgozott, nem fiatal hölgy, de vállalta az utat. Ott volt a férj, amikor megkérdeztem, másnap fölhívtam a Tamást, hogy mit gondol az egészről, ami ott történt. Azt mondta, hogy annyira jó volt, mert Mirkó ott volt velünk. És ez nagyon annyira jól esett, hogy így éreznek azok, akiket tényleg nagyon közel állt. A látogatók meg, ugye, és ezt az intézményvezető is kiemelte, hogy a festő, restauratőri szakma méltatlanul kicsit el van felejtve, valami rendkívül összetett tudás birtokosai, akik ezeket a csodákat helyreállítják és megcsinálják, és ezért volt nagyszerű ez a kiállítás.

0: bízom benne, hogy ez a hónap utolsó napjáig lesz, és utána már szerveződik a következő, azt még viszont nem mondom el, azt majd meglátjuk, hogy még nem tudom, mert több helyen tárgyalunk, beszélgetek, hogy hova fog kerülni.
1: Köszönöm szépen Bálint Csabának ezeket az informatív, érdekes és tanulságos gondolatokat, beszámolót, a füzet bemutatását, és jó volt, hogy egy kicsit mi is ott lehettünk most az élménybeszámoló alapján Maikon.

0: Pénteken kezdődik a 44. őrségi vásár. A pénteki nap programjait ismertetjük most Őr Zoltán polgármester segítségével.
1: Nem sokára őrségi vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű ugye az idei őrségi vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés. Nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapásra alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nemhogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. őrségi vásár megszervezésének.
1: És akkor lássuk is a gazdag programkínálatot.
2: Valóban gazdag, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a programkínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik méghozzá Velemiren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a Gizi Ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg. Aztán a hagyományos kapornaki találkozóval folytatjuk, ugye Kapornakon, Szlovéniában, de nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy Kapornak is ugye a történelmi őrség településeinek egyike, ezért az őrségi vásár helyben van. Gyakorlatilag itt minden évben a természethez, népszokásokhoz kötődő előadások, kiállítások nyílnak. Ugye volt már gyógynövényes bemutató, voltak előadások a méhészkedésről, hogyha jól emlékszem, sőt a hajdina vetésről, a hajdina a hasznáról is volt, hallgathattunk színvonalas előadásokat, idén pedig a népi hangszerek lesz a téma, és nagy valószínűséggel megszólaltatásra is kerülnek majd ezek a népi hangszerek. Természetesen Kapornakon, a tájházban lesz a helyszíne ennek, és hagyományosan minden évben egyébként itt szoktak elkezdődni az őrségi vásár programjai. Most egy kicsit Velemér ugye előre jön ez a 2 órás programkezdéssel. 4 óra 30 perckor kiállítás megnyitó lesz Pankaszon is, a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör programja keretén belül papírfonó szakkörről készült alkotásokból készült ez a kiállítás, amit szintén Éles Krisztina Nemzeti Művelődési Intézet módszertani központ vezetője nyitja meg, és Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei igazgatója. Közben működnek az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citera és népi énekes tanulói. 6 órakor este kiállítás megnyitó Felső Jánossal. Itt egy modernebb téma kerül most a kiállítás fókuszában, és Lego kiállítás veszi kezdetét, és ugye az ünnepség ideje alatt szombat és vasárnap lesz megtekinthető 10 és 16 óra között ez a kiállítás. Retro talkshow-val folytatódnak a péntek délutáni programok, a Szepári Őrségi Művészeti Szalon Retro és Hagyományközpont művészeti vezetőjével, Török Károlyi Miszói Mariannával és Török Károlya, valamint meglepetés vendége, természetesen Hegyház Szent Jakabon a Vadása tónál, a Villa Vadása kert színpadán. 6 óra 30 perckor kiállítás megnyitó Bajánsenyén, minden évben ugye az Őrségi Vásár programját képezi a Bajánsenyei kiállítás megnyitó is. Ezúttal a Bajánsenyei Egyesületek bemutatkozása történik, ugye kézműves alkotásokat láthatunk. Köszönöm.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek. A Made in Hungária zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos programját. Péntektől vasárnapig rendezik az őrségi vásárt. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tűzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz aljnövényzet Karakó közelében. A tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágyadepó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Made in Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ háromnapos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren, Pankaszon, Felső János, Fámba, Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az őrségi vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezés. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltókat több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi katasztrófavédelem. A személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja csak nem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölte a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járművel.
0: Sporthírek.
1: A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
1: I could stay awake just to hear

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Tervezett áramszünetre kell készülni Körmenden. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdó. Elindult a nyári főszezoni menetrend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot, nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrádhoztémben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó Nádasdi Cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Petőfi Mihályfa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Tánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. Óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy Vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba. Annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy 3 vagy 5 perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat.
0: Sporthírek.

0: Sárkányzalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakágé hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, a szél délután 34 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Körmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere Pogács Mónika információi következnek.
2: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Körmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a körmendiek számára. Az okos pad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefont, telefontöltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új, innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszó eszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
1: Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vasvármegyei Kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vasvármegyei Kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
3: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az Őrségi Vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névad ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a víziház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
1: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába, Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmenden B1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmennél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya a bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. A Zala víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zala-Szentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördökatlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni, akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetáre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak.

A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök.